0: Erdély, a Felvidék, a Délvidék, Kárpátalja, Budapest, a Nyugat-Dunántúl, Észak-Magyarország, valamint Csongrád-Csanád, Pest, Békés, Komárom-Esztergom, Somogy és Hajdú-Bihar megye több sajtóterméke is teljes szöveggel kutathatóvá vált. Szintén elérhetővé vált a Magyar Távirati Iroda 1945 és 1987 közötti híreinek gyűjteménye, amely önmagában több mint 1,5 millió oldallal gazdagította az adatbázist. Jelentősen nőtt a holland rendőrség által lefoglalt rékfegyverek, gáz- és riasztópisztolyok száma, ami a hatóságok szerint egyre nagyobb biztonsági kockázatot jelent, különösen a szervezett bűnözésben való felhasználásuk miatt. A rendőrség szóvivője szerint különösen a gáz- és riasztófegyverek terjedése okoz aggodalmat, mivel ezek olcsók, könnyen beszerezhetők és viszonylag egyszerűen átalakíthatók éles lőfegyverré. Vasárnap többnyire derült, napos csapadékmentes időre készülhetünk, a szél csak kevés helyen élénkülhet meg. A minimum általában 13 és 20 fok között várható, de az északi völgyekben 10 fok körüli értékek is előfordulhatnak. A maximum 29 és 35 fok között valószínű.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ahó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
1: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu
5: A reklám után
8: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
5: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban. Legyen az munka, tanulás vagy akár pihenés. Mi veled vagyunk. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

a múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá. Gyerekek, most már ebből komolyan elegem van. Megint csak annyit mondjak, hogy Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Egy újabb gyöngyszem adatbázisunkból itt, a Lépés Rádióban. Q Music
1: Now. Internet Radio. Ha kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy írj e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.
2: A múlt és a jelen kedvenc felvételei.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: dolgoznak a te szórakoztatásodért. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. A Lépés Rádiót üzemelteti az Egyesület a Sérült Emberekért szervezet.
1: Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

0: ritmusra léphetsz.
1: A múlt és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd!

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad! Hallgass minket bárhol és bármikor, mi mindenhol veled vagyunk!

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

0: frissen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Már nincs szükség az önkéntes fogyasztás csökkentésre, kevesebb gabona teremhet Magyarországon. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Már nincs szükség az önkéntes fogyasztás csökkentésre, sem a vállalatok, sem az önkormányzatok, sem a lakosság részéről. Az állami szférában megszüntetik a rendkívüli otthoni munkavégzést, visszakapcsolják az épületek díszkivilágítását, és a tehervonatok is újra járhatnak 17 és 22 óra között. Egyebek mellett ezeket az intézkedéseket jelentette be Magyar Péter egy videóban. A miniszterelnök szerint a védelmi munkacsoporttal azért hozhatták meg ezeket a döntéseket, mert szombattól harmadfokú helyett másodfokú hőségriasztás érvényes, és a néhány fokos lehűlés is segít csökkenteni a magyar energiarendszerre nehezedő terhelést. Meghaladta a 2400 forintot a fizikai dolgozók átlagos bruttó órabére a második negyedévben egy felmérés szerint. Már minden régióban stabilan 2000 forint felett alakul a fizikai átlagóra bérszintje. Ez az érték országszerte jellemzően 2100 és 2400 forint között mozog, a Közép-Dunántúlon már a 2600 forintot közelíti. Az órabérek átlagos nagysága Közép-Magyarországon és a fővárosban már elérte a 3200 forintos szintet is. Az Európai Gabonakereskedők Szövetsége 2,4 millió tonnával csökkentette Magyarország gabonatermelési előrejelzését a hőhullám okozta károk miatt, írja a Financial Times. Ez nagyjából 444 millió eurónyi, azaz 160 milliárd forintnyi kiesést jelent a magyar gabonatermelésben. Alap szerint ugyanakkor nem számíthatnak magasabb árakra a magyar gazdák, ugyanis az olcsóbb fekete-tengeri gabona lenyomta az árakat. Nyugat-Európában a valahamért legmelegebb júniust regisztrálták idén. A kontinensen az 1991 és 2000 közötti átlaghoz képest 3 fokos emelkedés volt tapasztalható. Franciaországban a legmagasabb hőmérsékletek a 43 fokot is meghaladták, de Magyarországon is volt példa 40 fok feletti csúcsértékekre. 15 millió oldalnyi új digitális tartalmat tett hozzáférhetővé, és elindította Széchenyi Híd nevű egységes szolgáltatási felületét az Országos Széchenyi Könyvtár. A bővítésnek köszönhetően Erdély, a Felvidék, a Délvidék, Kárpátalja, Budapest, a Nyugat-Dunántúl, Észak-Magyarország, valamint Csongrád-Csanád, Pest, Békés, Komárom-Esztergom, Somogy és Hajdúbihar megye több sajtóterméke is teljes szöveggel kutathatóvá vált. Szintén elérhetővé vált a Magyar Távirati Iroda 1945 és 1987 közötti híreinek gyűjteménye, amely önmagában több mint 1,5 millió oldallal gazdagította az adatbázist. Jelentősen nőtt a holland rendőrség által lefoglalt régfegyverek, gáz- és riasztópisztolyok száma, ami a hatóságok szerint egyre nagyobb biztonsági kockázatot jelent, különösen a szervezett bűnözésben való felhasználásuk miatt. A rendőrség szóvivője szerint különösen a gáz- és riasztófegyverek terjedése okoz aggodalmat, mivel ezek olcsók, könnyen beszerezhetők és viszonylag egyszerűen átalakíthatók éles lőfegyverré. Vasárnap többnyire derült, napos csapadékmentes időre készülhetünk, a szél csak kevés helyen élénkülhet meg. A minimum általában 13 és 20 fok között várható, de az északi völgyekben 10 fok körüli értékek is előfordulhatnak. A maximum 29 és 35 fok között valószínű.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ahó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riddle, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
8: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá. Szerintünk tudod, de azért szólunk. Jelenleg a Lépés

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá. A múlt

Hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmasabb teljék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubilus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt. Nem kérlek.

0: Évezd, hogy látsz, szagolsz, érzelkezz, fekszel, hogy a szeretted rád, mosolyog ezerszer. Évezd az illatot, ez a szabadság, tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: A múlt

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: komolyan elegem van. Megint csak annyit mondjak, hogy Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb. Hozzád.
1: Ha kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba. További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy írj e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.
0: A múlt és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá. A múlt. Ilyenek voltunk, vagyok és jók. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.
1: Hallgass minket bárhol és bármikor, mi mindenhol veled vagyunk!

múlt. És a jelent kedvenc felvételei.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: frissen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Már nincs szükség az önkéntes fogyasztás csökkentésre, kevesebb gabona teremhet Magyarországon. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Már nincs szükség az önkéntes fogyasztás csökkentésre, sem a vállalatok, sem az önkormányzatok, sem a lakosság részéről. Az állami szférában megszüntetik a rendkívüli otthoni munkavégzést, visszakapcsolják az épületek díszkivilágítását, és a tehervonatok is újra járhatnak 17 és 22 óra között. Egyebek mellett ezeket az intézkedéseket jelentette be Magyar Péter egy videóban. A miniszterelnök szerint a védelmi munkacsoporttal azért hozhatták meg ezeket a döntéseket, mert szombattól harmadfokú helyett másodfokú hőségriasztás érvényes, és a néhány fokos lehűlés is segít csökkenteni a magyar energiarendszerre nehezedő terhelést. Meghaladta a 2400 forintot a fizikai dolgozók átlagos bruttó órabére a második negyedévben egy felmérés szerint. Már minden régióban stabilan 2000 forint felett alakul a fizikai átlagóra bérszintje. Ez az érték országszerte jellemzően 2100 és 2400 forint között mozog, a Közép-Dunántúlon már a 2600 forintot közelíti. Az órabérek átlagos nagysága Közép-Magyarországon és a fővárosban már elérte a 3200 forintos szintet is. Az Európai Gabonakereskedők Szövetsége 2,4 millió tonnával csökkentette Magyarország gabonatermelési előrejelzését a hőhullám okozta károk miatt, írja a Financial Times. Ez nagyjából 444 millió eurónyi, azaz 160 milliárd forintnyi kiesést jelent a magyar gabonatermelésben. Alap szerint ugyanakkor nem számíthatnak magasabb árakra a magyar gazdák, ugyanis az olcsóbb fekete-tengeri gabona lenyomta az árakat. Nyugat-Európában a valahamért legmelegebb júniust regisztrálták idén. A kontinensen az 1991 és 2000 közötti átlaghoz képest 3 fokos emelkedés volt tapasztalható. Franciaországban a legmagasabb hőmérsékletek a 43 fokot is meghaladták, de Magyarországon is volt példa 40 fok feletti csúcsértékekre. 15 millió oldalnyi új digitális tartalmat tett hozzáférhetővé, és elindította Széchenyi Híd nevű egységes szolgáltatási felületét az Országos Széchenyi Könyvtár. A bővítésnek köszönhetően Erdély, a Felvidék, a Délvidék, Kárpátalja, Budapest, a Nyugat-Dunántúl, Észak-Magyarország, valamint Csongrád-Csanád, Pest, Békés, Komárom-Esztergom, Somogy és Hajdúbihar vármegye több sajtóterméke is teljes szöveggel kutathatóvá vált. Szintén elérhetővé vált a Magyar Távirati Iroda 1945 és 1987 közötti híreinek gyűjteménye, amely önmagában több mint 1,5 millió oldallal gazdagította az adatbázist. Jelentősen nőtt a holland rendőrség által lefoglalt légfegyverek, gáz- és riasztópisztolyok száma, ami a hatóságok szerint egyre nagyobb biztonsági kockázatot jelent, különösen a szervezett bűnözésben való felhasználásuk miatt. A rendőrség szóvivője szerint különösen a gáz- és riasztófegyverek terjedése okoz aggodalmat, mivel ezek olcsók, könnyen beszerezhetők és viszonylag egyszerűen átalakíthatók éles lőfegyverré. Vasárnap többnyire derült, napos csapadékmentes időre készülhetünk, a szél csak kevés helyen élénkülhet meg. A minimum általában 13 és 20 fok között várható, de az északi völgyekben 10 fok körüli értékek is előfordulhatnak. A maximum 29 és 35 fok között valószínű.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ahó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riddle, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riddle, a természetes szépség közös élménye.
2: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
5: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
6: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
7: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban. A nap 24 órájában azon dolgozunk,

múlt. És a jelent kedvenc felvételei.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb. Hozzá.

0: Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.
1: Lépés Rádió.
2: A Lépés Rádió nem az átlag médiák közé tartozik. Nálunk sérült és épp emberek együtt dolgoznak a te szórakoztatásodért. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. A Lépés Rádiót üzemelteti az Egyesület a Sérült Emberek.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió egy lépéssel közelebb hozzád.
1: Hallgass minket bárhol és bármikor. Mi mindenhol veled vagyunk.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: egy lépéssel közelebb hozzád. Minden héten csütörtökön 18 órai kezdett el Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 óráig kezdett el hozza el nektek Robi.

0: minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésrádió.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.
2: A múlt

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Már nincs szükség az önkéntes fogyasztás csökkentésre, kevesebb gabona teremhet Magyarországon. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Már nincs szükség az önkéntes fogyasztás csökkentésre, sem a vállalatok, sem az önkormányzatok, sem a lakosság részéről. Az állami szférában megszüntetik a rendkívüli otthoni munkavégzést, visszakapcsolják az épületek díszkivilágítását, és a tehervonatok is újrajárhatnak 17 és 22 óra között. Egyebek mellett ezeket az intézkedéseket jelentette be Magyar Péter egy videóban. A miniszterelnök szerint a védelmi munkacsoporttal azért hozhatták meg ezeket a döntéseket, mert szombattól harmadfokú helyett másodfokú hőségriasztás érvényes, és a néhány fokos lehűlés is segít csökkenteni a magyar energiarendszerre nehezedő terhelést. Meghaladta a 2400 forintot a fizikai dolgozók átlagos bruttó órabére a második negyedévben egy felmérés szerint. Már minden régióban stabilan 2000 forint felett alakul a fizikai átlagóra bérszintje. Ez az érték országszerte jellemzően 2100 és 2400 forint között mozog, a Közép-Dunántúlon már a 2600 forintot közelíti. Az órabérek átlagos nagysága Közép-Magyarországon és a fővárosban már elérte a 3200 forintos szintet is. Az Európai Gabonakereskedők Szövetsége 2,4 millió tonnával csökkentette Magyarország gabonatermelési előrejelzését a hőhullám okozta károk miatt, írja a Financial Times. Ez nagyjából 444 millió eurónyi, azaz 160 milliárd forintnyi kiesést jelent a magyar gabonatermelésben. Alap szerint ugyanakkor nem számíthatnak magasabb árakra a magyar gazdák, ugyanis az olcsóbb fekete-tengeri gabona lenyomta az árakat. Nyugat-Európában a valaha mért legmelegebb júniust regisztrálták idén. A kontinensen az 1991 és 2000 közötti átlaghoz képest 3 fokos emelkedés volt tapasztalható. Franciaországban a legmagasabb hőmérsékletek a 43 fokot is meghaladták, de Magyarországon is volt példa 40 fok feletti csúcsértékekre. 15 millió oldalnyi új digitális tartalmat tett hozzáférhetővé, és elindította Széchenyi Híd nevű egységes szolgáltatási felületét az Országos Széchenyi Könyvtár. A bővítésnek köszönhetően Erdély, a Felvidék, a Délvidék, Kárpátalja, Budapest, a Nyugat-Dunántúl, Észak-Magyarország, valamint Csongrád-Csanád, Pest, Békés, Komárom-Esztergom, Somogy és Hajdúbihar megye több sajtóterméke is teljes szöveggel kutathatóvá vált. Szintén elérhetővé vált a Magyar Távirati Iroda 1945 és 1987 közötti híreinek gyűjteménye, amely önmagában több mint 1,5 millió oldallal gazdagította az adatbázist. Jelentősen nőtt a holland rendőrség által lefoglalt rékfegyverek, gáz- és riasztópisztolyok száma, ami a hatóságok szerint egyre nagyobb biztonsági kockázatot jelent, különösen a szervezett bűnözésben való felhasználásuk miatt. A rendőrség szóvivője szerint különösen a gáz- és riasztófegyverek terjedése okoz aggodalmat, mivel ezek olcsók, könnyen beszerezhetők és viszonylag egyszerűen átalakíthatók éles lőfegyverré. Vasárnap többnyire derült, napos csapadékmentes időre készülhetünk, a szél csak kevés helyen élénkülhet meg. A minimum általában 13 és 20 fok között várható, de az északi völgyekben 10 fok körüli értékek is előfordulhatnak. A maximum 29 és 35 fok között valószínű.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
9: A reklám után
10: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
9: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban. Hallgass minket bárhol és bármikor. Mi mindenhol veled vagyunk.

0: Drive!
1: Legyen az munka, tanulás, vagy akár pihenés. Mi veled vagyunk. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.
2: Lépés Rádió. Velünk ritmusra léphetsz.

a fine selection. Ha kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

a hétköznapokat és változatosságra vágysz, azt nálunk megtalálod. A múlt és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

feled. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.
8: A múlt

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad! Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: frissen, neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Megduplázza a kormány a szociális tűzifa igényelhető mennyiségét. Az akkugyárakról is tárgyal az országgyűlés, marad a forró nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Megduplázza a kormány a szociális tűzifa igényelhető mennyiségét. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter szerint plusz segítség a nehezebb körülmények között élő családoknak, hogy szeptembertől a tűzifa áfáját 5%-ra csökkentik. Gajdos László soron kívüli egyeztetésre hívta össze az erdőgazdálkodással foglalkozó állami társaságok vezetőit, és utasítást adott a szükséges mennyiség mielőbbi kitermelésére és a folyamatos ellátás biztosítására. Jövő héten összeül a parlament, az akkugyárakról is tárgyalnának. A költségvetés módosítása is szerepel a napirendi javaslatok között, de tárgyalnak egyebek mellett a közneveléssel kapcsolatos törvények módosításáról, a rendészeti feladatellátás átszervezéséről, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal költségvetéséről, a gyógyszerek áfamentességéről is, valamint megválasztják a köztársasági elnököt is. Megkezdődött a magyar nyelv és irodalom érettségi vizsgák átalakítása. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter szerint az új nemzeti alaptanterv előkészítésével párhuzamosan a közoktatás teljes tartalmi szabályozását is megújítják. A tárca tervei szerint az új átmeneti szabályozás végleges formája ősszel kerülhet a nyilvánosság elé. A cél egy sokkal átláthatóbb és igazságosabb magyar nyelv és irodalom érettségi. Elindította a Vállalkozói Energia Összefogás elnevezésű kezdeményezését a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége. Ebben energiatakarékossági javaslatokat fogalmaz meg, összegyűjti és hetente közzéteszi a csatlakozó vállalkozások önkéntes energiatakarékossági vállalásait az Energia Összefogás Barométerben. Elindult a digitális turisztikai adatközpont fejlesztése. Ez a turisztikai szektorban működő mikro, kis és középvállalkozások digitális kompetenciáinak erősítését célozza. A projekt megközelítőleg 1,2 milliárd forint visszanemtérítendő Európai Uniós támogatásból valósul meg. Hétfőig lehet jelentkezni az Egyszülős Csillagpont fejlesztő központ harmadik szemeszterére. A kifejezetten a fogyatékossággal élő gyermekeket nevelő egyedülálló szülőket segítő program ingyenes szakmai és közösségi támogatást nyújt a családoknak. A programba olyan egyszülős családok jelentkezhetnek, akik fogyatékossággal élő gyermeket nevelnek és rendelkeznek érvényes egyszülős kártyával. A jelentkezési határidő augusztus 10-e, további információk és a jelentkezési felület az egyszülő.hu oldalon érhetők el. Ma is a napsütésé lesz a főszerep, felhők szinten nem lesznek az égen, itt csapadék sem várható. A Dunától keletre az északin, északkeleti, nyugaton, északnyugaton pedig a déli délkeleti szelet kísérhetik élénk széllökések. Délután 30 és 36 fok között alakul a legmagasabb hőmérséklet. Holnap is marad a napos idő, de helyenként felhősebb lehet az idő. Marad a 33-38 fokos hőség, és csak elszórtan nyugaton lehet frissítő.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
9: A reklám után
10: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
9: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.

0: A nap 24 órájában azon dolgozunk, hogy te jól érezd magad. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.
1: Hallgass minket bárhol és bármikor. Mi mindenhol veled vagyunk.

0: Ha kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy írj e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.
1: A nap 24 órájában azon dolgozunk, hogy te jól érezd magad. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

A Lépés Rádió nem az átlag médiák közé tartozik. Nálunk sérült és épp emberek együtt dolgoznak a te szórakoztatásodért. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. A Lépés Rádiót üzemelteti az Egyesület a Sérült Emberekért Szervezet.

te kedvenc felvételeid itt, a Lépés Rádióban. A Lépés Rádió nem az átlag médiák közé tartozik. Nálunk sérült és ép emberek együtt dolgoznak a te szórakoztatásodért. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. A Lépés Rádiót üzemelteti az Egyesület a Sérült Emberekért.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi. Hallgass minket bárhol és bármikor, mi mindenhol veled vagyunk.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésrádió.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 óráig kezdettel hozza el nektek Robi.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Automatikusan utalják a két részletben érkező iskolakezdési támogatást, még ősszel megindulhat a személyszállítás a Budapest-Belgrád vasútvonalon, marad a forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.

0: részletben érkező iskolakezdési támogatás automatikus, nem kell igényelni és nem terheli semmiféle adó. A támogatás első felét a Magyar Állam kincstár folyosítja, míg tanévkezdés előtt pontosan ugyanúgy, ahogy a családi pótlékot. A második 50 ezer forintot novemberben utalvány formájában kapják meg az érintett családok. A 100 ezer forintos segítségre idén 400 ezer gyermek jogosult. Még az idén ősszel megindulhat a személyszállítás a Budapest-Belgrád vasútvonalon, amennyiben a magyarországi szakaszon zajló utolsó biztonsági vizsgálatok sikeresen lezárulnak. Erről tárgyalt Szabadkán Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerb kollégájával. Egyelőre elmaradt az albérlet piaci roham. A felsőoktatási ponthatárok kihirdetése után országosan 6%-kal nőtt a kiadó lakások iránti napi telefonos érdeklődések száma, ami alig haladja meg a tavalyi erősödést. Míg 2024-ben több mint 15%-kal nőtt a napi átlagos kereslet. Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője szerint országosan visszafogottabb a szezonkezdet, ám több nagy egyetemvárosban a tavainál, sőt bizonyos helyeken a 2024-esnél is erősebb kereslet növekedés látható. Szegeden például naponta átlagosan 66%-kal többen érdeklődnek. A tartós hőség a női hormonrendszer működésére is hatással lehet, megváltoztathatja a menstruációs ciklust, illetve felerősítheti a menopauza tüneteit. Fehér Boglárka, a Semmelweis Egyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikájának szakorvosa szerint a nyári meleg éjszakák miatti alváshiány, a fizikai megerőltetés és a dehidratáció megemeli a szervezet stresszhormon szintjét, ami tovább módosítja a női hormonok működését. A panaszok mérséklésére a hűvös környezetben való pihenést, a könnyű, magas folyadéktartalmú ételek fogyasztását, valamint jól szellőző pamut vagy leruházat viselését javasolja. A mesterséges intelligenciával ért dolgozatok kiszűrése érdekében a dán tinédzsereknek mostantól szóban kell megvédeniük az otthon megírt írásbeli esszéiket. Emellett az intézményeket arra fogják ösztönözni, hogy a diákok az írásbeli feladataikat ne otthon, hanem az iskolában ellenőrzött körülmények között végezzék el. A mesterséges intelligencia egyre nagyobb kihívást jelent az oktatásban világszerte. Svédországban például 2023 és 25 között 688%-kal nőtt azoknak a diákoknak a száma, akiket rajta kaptak, hogy mesterséges intelligenciát használnak olyan körülmények között, amikor nem lett volna lehetőségük erre. Ma is felhőtlen vagy derült napos száraz idő lesz, a változó irányú szél mérsékelt marad. A maximum 30-36 fok között valószínű. Holnap is derült napos idő várható, északnyugaton képződhetnek gomoly felők. Arrafelé zápor, zivatar a nap második felében előfordulhat. A változó irányú szél többfelé mérsékelt marad. Reggel 12-18, a legmelegebb órákban 33-38 fok várható.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
3: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
2: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
3: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
2: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
3: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
2: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
4: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
5: A reklám után
8: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
5: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban. A múlt és a jelen kedvenc felvételei.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá. Hallgass minket bárhol és bármikor. Mi mindenhol veled vagyunk.

0: A te kedvenc felvételeid itt a Lépés Rádióban.
1: Megvagy a filmnek, nem lehet melódiája egy korszának. Ha nem vagyok fiatalon, menni elvisz a szűnt egy porszának.
2: Szerintem kezdettünk.

0: lépéssel közelebb hozzád.
1: Lépés Rádió.
2: Ha unod a hétköznapot,

0: Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.
1: A múlt

0: Ha kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy írj e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.
1: A múlt és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb. Hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: tőlem, mit a műsorszám termék megjelenítés tartalmazott.
1: Frissen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
2: Automatikusan utalják a két részletben érkező iskolakezdési támogatást. Még ősszel megindulhat a személyszállítás a Budapest-Belgrád vasútvonalon, marad a forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A két részletben érkező iskolakezdési támogatás automatikus, nem kell igényelni és nem terheli semmiféle adó. A támogatás első felét a Magyar Állam kincstár folyósítja, még tanévkezdés előtt, pontosan ugyanúgy, ahogy a családi pótlékot. A második 50 ezer forintot novemberben utalvány formájában kapják meg az érintett családok. A 100 ezer forintos segítségre idén 400 ezer gyermek jogosult. Még az idén ősszel megindulhat a személyszállítás a Budapest-Belgrád vasútvonalon, amennyiben a magyarországi szakaszon zajló utolsó biztonsági vizsgálatok sikeresen lezárulnak. Erről tárgyalt Szabadkán Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerb kollégájával.

0: Egyelőre elmaradt az albérelet piaci roham. A felsőoktatási ponthatárok kihirdetése után országosan 6%-kal nőtt a kiadó lakások iránti napi telefonos érdeklődések száma, ami alig haladja meg a tavalyi erősödést. Míg 2024-ben több mint 15%-kal nőtt a napi átlagos kereslet. Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője szerint országosan visszafogottabb a szezonkezdet, ám több nagy egyetemvárosban a tavainál, sőt bizonyos helyeken a 2024-esnél is erősebb keresletnövekedés látható. Szegeden például naponta átlagosan 66%-kal többen érdeklődnek. A tartós hőség a női hormonrendszer működésére is hatással lehet, megváltoztathatja a menstruációs ciklust, illetve felerősítheti a menopauza tüneteit. Fehér Boglárka, a Semmelweis Egyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikájának szakorvosa szerint a nyári meleg éjszakák miatti alváshiány, a fizikai megerőltetés és a dehidratáció megemeli a szervezet stresszhormon szintjét, ami tovább módosítja a női hormonok működését. A panaszok mérséklésére a hűvös környezetben való pihenést, a könnyű, magas folyadéktartalmú ételek fogyasztását, valamint jól szellőző pamut vagy leruházat viselését javasolja. A mesterséges intelligenciával írt dolgozatok kiszűrése érdekében a dán tinédzsereknek mostantól szóban kell megvédeniük az otthon megírt írásbeli esszéiket. Emellett az intézményeket arra fogják ösztönözni, hogy a diákok az írásbeli feladataikat ne otthon, hanem az iskolában ellenőrzött körülmények között végezzék el. A mesterséges intelligencia egyre nagyobb kihívást jelent az oktatásban világszerte. Svédországban például 2023 és 25 között 688%-kal nőtt azoknak a diákoknak a száma, akiket rajta kaptak, hogy mesterséges intelligenciát használnak olyan körülmények között, amikor nem lett volna lehetőségük erre. Ma is felhőtlen vagy derült napos száraz idő lesz, a változó irányú szél mérsékelt marad. A maximum 30-36 fok között valószínű. Holnap is derült napos idő várható, északnyugaton képződhetnek gomoly felhők, arrafelé zápor, zivatar a nap második felében előfordulhat. A változó irányú szél többfelé mérsékelt marad, reggel 12-18, a legmelegebb órákban 33-38 fok várható.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
3: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
2: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
3: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriedl.hu oldalon.
2: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
3: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
2: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
4: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu
8: A reklám után
9: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
8: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.
10: Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: A te kedvenc felvételeid itt a Lépés Rádióban.
1: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdett el Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
2: A Lépés Rádióban Robival.
1: Gyere és szavazz kedvenc előadó dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 óráig kezdett el hozza el nektek Robi.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.
8: Hallgass minket bárhol és bármikor. Mi mindenhol veled vagyunk.

0: minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésrádió.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi. Legyen az munka, tanulás, vagy akár pihenés. Mi veled vagyunk. Lépés Rádió. Egy lépésre.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá. A múlt és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.
1: Lépés Rádió, a ritmus rádiója.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Unod a hétköznapokat és változatosságra vágysz, azt nálunk megtalálod. A múlt és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Tényleg nyakunkon a klímaválság, a miniszterelnök szerint. 27-ről 5%-ra csökken a tűzifa áfája szeptember közepétől, marad a forró nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Magyar Péter szerint a hőhullám rávilágított, hogy tényleg nyakunkon a klímaválság. A miniszterelnök elmondta, hogy 865 milliárd forintos uniós energetikai forrás nyitnak meg. Jönnek majd a hálózatfejlesztési beruházások, különösen az ország északi részében. De lesz alállomásfejlesztés, és megnyitják az utat a szélenergia előtt. Átmeneti megoldásokat vizsgálnak a paksi atomerőműnél arra az esetre, ha tartóssá válna a Duna alacsony vízállása. Szeptember 15-től a jelenlegi 27-ről 5%-ra csökken a tűzifa áfája, jelentette be a kormány döntését a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a csökkentés érinti a pelletet, a brikettet és a faszenet is. A kormányfő elmondta azt is, a szociális tűzifa keret emelését is tervezik. Rekord alacsony szintre csökkent az éves infláció. Júliusban 1,2%-ra mérséklődött a pénzromlás. Az élelmiszerek ára több mint 1%-kal csökkent, a szolgáltatások ugyanakkor csak nem 5, a szeszes italok, dohányárok pedig mintegy 3%-kal drágultak, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A háztartási energiáért 4%-kal kellett kevesebbet fizetni. A gyermekvédelmi gondoskodásban élő fiatalok ingyen juthatnak jogosítványhoz. Köböl Anita kormány szóvivő szerint a támogatási rendszer lehetőség

0: segítséget ad a gyermekvédelmi gondoskodásban élő fiataloknak a társadalmi mobilitást, javítja a munkaerőpiaci esélyeiket, valamint olyan képzettség megszerzését teszi lehetővé, amely előnyt jelenthet az elhelyezkedésben. Intézménylátogatásokkal, dokumentumelemzéssel és anonim dolgozói felméréssel kezdte meg a Szociális és Családügyi Minisztérium gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkársága a gyermekvédelmi rendszer állapotának feltárását. A program része a munkatársakkal folytatott egyeztetésen túl az épületek és tárgyi körülmények megismerése, valamint az egyeztetés a helyi gyermekvédelmi jelzőrendszer szereplőivel. A felmérés második szakaszában az érintett gyermekeket és fiatalokat is bevonják. A nemzetközi konyhákat ellenőrzi a Fogyasztóvédelmi Hatóság a kormányhivatalok bevonásával. A vizsgálatok elsősorban a nemzetközi ételeket kínáló vendéglátóhelyekre vonatkoznak. Tavaly 350 girosztárosító büfében és étteremben végeztek ellenőrzéseket. Csaknem 90 esetben indítottak eljárást, a bírságok összege elérte a 17 millió forintot. Hosszabb szerelvényekkel és sűrűbben jár a H5-ös hév a Sziget Fesztivál idején. A koncertek után 23 óra és éjjel 1 között 5 percenként közlekednek a vonatok a budapesti szakaszon. Ma is felhőtlen vagy derült napos száraz idő lesz, a változó irányú szél mérsékelt marad. A maximum 30-36 fok között valószínű. Holnap is derült napos idő várható, északnyugaton képződhetnek gomoly felhők, arrafelé zápor, zivatar a nap második felében előfordulhat. A változó irányú szél többfelé mérsékelt marad, reggel 12-18, a legmelegebb órákban 33-38 fok várható.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
9: A reklám után
10: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
9: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.
1: Internet Radio. Egy újabb gyöngyszem adatbázisunkból itt a Lépés Rádióban.
11: Q Music Now. Internet Radio.

0: Szerintünk tudod, de azért szólunk. Jelenleg a Lépés Rádiót hallgatod.
1: Hallgass minket bárhol és bármikor. Mi mindenhol veled vagyunk.

is a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá. A múlt és a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy írj e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.
1: Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

0: Boldog a hétköznapokat és változatosságra vágysz, azt nálunk megtalálod.
1: Lépés Rádió, a Ritmus Rádió.

0: Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.
1: Lépés Rádió.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Tíz éve nem látott szintre csökkent az infláció júliusban. Két részletben is automatikusan kapják az érintett családok a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást. Marad a forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. 10 éve nem látott szintre csökkent az infláció, jelentette ki a miniszterelnök a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adataira reagálva. Magyar Péter hangsúlyozta, az erősödő forintnak is köszönhetően alig 1,2%-kal nőttek tavaly júliushoz képest az árak. Hozzátette, az élelmiszerárak hosszú idő után először mérséklődtek. Két részletben és automatikusan kapják az érintett családok a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást, közölte a kormány szóvivő. Szondi Vanda elmondta, az első részletet a családi pótlékhoz hasonlóan az államkincstár utalja még a tanév kezdet előtt. A második 50 000 forintot utalvány formájában kapják meg a családok novemberben. Még az idén ősszel megindulhat a személyszállítás a Budapest-Belgrád vasútvonalon, amennyiben a magyarországi szakaszon zajló utolsó biztonsági vizsgálatok sikeresen lezárulnak. Ezt a közlekedési és beruházási miniszter közölte, miután Szabadkán tárgyalt a szerb közlekedési miniszterrel. Vitézi Dávid hangsúlyozta, az új magyar kormány egyes kérdésekben ugyan kritikával illeti a beruházás magyarországi szakaszának megvalósítását, ugyanakkor stratégiai céljának tekinti a Budapest-Belgrád vasútvonal mielőbbi befejezését. Megkezdődhet a villamos energiahálózat fejlesztése uniós forrásból, és lehetőség lesz új szélerőmű parkok létesítésére is, jelentette be a pénzügyminiszter. Kármán András szerint a beruházásoknak köszönhetően tovább javul a rendszer stabilitása és biztonsága, középtávon pedig olcsóbb lesz a vállalatok számára az energia. Október végéig döntenek az új tankerületi vezetőkről, azok is pályázhatnak, akik jelenleg betöltik ezt a pozíciót. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter egy az RTL-nek adott interjúban közölte, hogy az iskolavezetők visszakapják a munkáltatói jogokat, és mit ők dönthetnek majd a tanárok kinevezéséről. A Klebelsberg központ pedig oktatás támogatási háttérintézményként működik tovább. A miniszter hozzátette,

0: szeretnék megszüntetni a tankerületek politikai jellegét. Az idei első fél évben 4%-kal nőtt a hazai kiskereskedelmi forgalom. Ez azt jelzi, hogy erősödik a gazdaság és nő a bizalom, írta a Kapitány István közösségi oldalán. A gazdaság és energetikai miniszter közölte, hogy a nem élelmiszer jellegű vásárlások jóval gyorsabban bővültek, mint az élelmiszerforgalom. Ez pedig arra utal, hogy egyre többen valósítják meg korábban elhalasztott vásárlásaikat is. Ma is a napsütésé lesz a főszerep, felhők szinte nem lesznek az égen, itt csapadék sem várható. A Dunától keletre az északi, északkeleti, nyugaton, északnyugaton pedig a déli délkeleti szelet kísérhetik élénk széllökések. Délután 30 és 36 fok között alakul a legmagasabb hőmérséklet. Holnap is marad a napos idő, de helyenként felhősebb lehet az idő. Marad a 33-38 fokos hőség, és csak elszórtan nyugaton lehet frissítő eső.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Oh, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az Extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
6: A reklám után
9: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
6: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.
10: Lépés Rádió, a ritmus rádiója.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá. A múlt

0: is a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.
1: Látom, nem bírom el én sem.

A Lépés Rádió nem az átlag médiák közé tartozik. Nálunk sérült és épp emberek együtt dolgoznak a te szórakoztatásodért. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. A Lépés Rádiót üzemelteti az Egyesület a Sérült Emberekért szervezet.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. Valami

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá. A múlt és a jelen kedvenc felvételei.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei.

0: Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.
1: Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá. Hallgass minket bárhol és bármikor. Mi mindenhol veled vagyunk.

0: life!
1: Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad! Hallgass minket bárhol és bármikor, mi mindenhol veled vagyunk!

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

0: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
1: Frissen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
2: Tíz éve nem látott szintre csökkent az infláció júliusban. Két részletben is automatikusan kapják az érintett családok a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást. Marad a forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. 10 éve nem látott szintre csökkent az infláció, jelentette ki a miniszterelnök a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adataira reagálva. Magyar Péter hangsúlyozta, az erősödő forintnak is köszönhetően alig 1,2%-kal nőttek tavaly júliushoz képest az árak. Hozzátette, az élelmiszerárak hosszú idő után először mérséklődtek. Két részletben és automatikusan kapják az érintett családok a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást, között a kormány szóvivő. Szondi Vanda elmondta, az első részletet a családi pótlékhoz hasonlóan az államkincstár utalja még a tanév kezdet előtt. A második 50 000 forintot utalvány formájában kapják meg a családok novemberben. Még az idén ősszel megindulhat a személyszállítás a Budapest-Belgrád vasútvonalon, amennyiben a magyarországi szakaszon zajló utolsó biztonsági vizsgálatok sikeresen lezárulnak. Ezt a közlekedési és beruházási miniszter közölte, miután Szabadkán tárgyalt a szerb közlekedési miniszterrel. Vitézi Dávid hangsúlyozta, az új magyar kormány egyes kérdésekben ugyan kritikával illeti a beruházás magyarországi szakaszának megvalósítását, ugyanakkor stratégiai céljának tekinti a Budapest-Belgrád vasútvonal mielőbbi befejezését. Megkezdődhet a villamos energiahálózat fejlesztése uniós forrásból, és lehetőség lesz új szélerőmű parkok létesítésére is, jelentette be a pénzügyminiszter. Kármán András szerint a beruházásoknak köszönhetően tovább javul a rendszer stabilitása és biztonsága, középtávon pedig olcsóbb lesz a vállalatok számára az energia. Október végéig döntenek az új tankerületi vezetőkről, azok is pályázhatnak, akik jelenleg betöltik ezt a pozíciót. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter egy az RTL-nek adott interjúban közölte, hogy az iskolavezetők visszakapják a munkáltatói jogokat, és mit ők dönthetnek majd a tanárok kinevezéséről. A Klebelsberg központ pedig oktatás támogatási háttérintézményként működik tovább. A miniszter hozzátette, szeretnék megszüntetni a tankerületek politikai jellegét. Az idei első fél évben 4%-kal nőtt a hazai kiskereskedelmi forgalom. Ez azt jelzi, hogy erősödik a gazdaság és nő a bizalom, írta a Kapitány István közösségi oldalán. A gazdasági és energetikai miniszter közölte, hogy a nem élelmiszer jellegű vásárlások jóval gyorsabban bővültek, mint az élelmiszer forgalom. Ez pedig arra utal, hogy egyre többen valósítják meg korábban elhalasztott vásárlásaikat is. Ma is a napsütésé lesz a főszerep, felhők szinten nem lesznek az égen, itt csapadék sem várható. A Dunától keletre az északi, északkeleti

0: keleti, nyugaton, északnyugaton pedig a déli délkeleti szelet kísérhetik élénk széllökések. Délután 30 és 36 fok között alakul a legmagasabb hőmérséklet. Holnap is marad a napos idő, de helyenként felhősebb lehet az idő. Marad a 33-38 fokos hőség, és csak elszórtan nyugaton lehet frissítő eső.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ahó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok, hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni. Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
1: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
5: A reklám után
8: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
5: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.
9: Lépés Rádió. Now I may not be the worst or the best, but you gotta respect my honesty. And I may break your heart, but I don't really think there's anybody as bomb as me. So you can take this.

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá. Szerintünk tudod, de azért szólunk. Jelenleg a Lépés.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá. A múlt

A nap 24 órájában azon dolgozunk, hogy te jól érezd magad. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá. Lépés Rádió.

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió.

Egy újabb gyöngyszem adatbázisunkból itt a Lépés Rádióban. Q Music Now. Internet Radio.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá. Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival. A Lépés Rádióban Robival. Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu/magyartop20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradio-ra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 óráig kezdettel hozza el nektek Robi.

Sziasztok! Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: apa, hadd legyek.
1: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
2: Frissen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
3: Tíz éve nem látott szintre csökkent az infláció júliusban. Két részletben is automatikusan kapják az érintett családok a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást. Marad a forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. 10 éve nem látott szintre csökkent az infláció, jelentette ki a miniszterelnök a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adataira reagálva. Magyar Péter hangsúlyozta, az erősödő forintnak is köszönhetően alig 1,2%-kal nőttek tavaly júliushoz képest az árak. Hozzátette, az élelmiszerárak hosszú idő után először mérséklődtek. Két részletben és automatikusan kapják az érintett családok a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást, között a kormány szóvivő. Szondi Vanda elmondta, az első részletet a családi pótlékhoz hasonlóan az államkincstár utalja még a tanév kezdet előtt. A második 50 000 forintot utalvány formájában kapják meg a családok novemberben. Még az idén ősszel megindulhat a személyszállítás a Budapest-Belgrád vasútvonalon, amennyiben a magyarországi szakaszon zajló utolsó biztonsági vizsgálatok sikeresen lezárulnak. Ezt a közlekedési és beruházási miniszter közölte, miután Szabadkán tárgyalt a szerb közlekedési miniszterrel. Vitézi Dávid hangsúlyozta, az új magyar kormány egyes kérdésekben ugyan kritikával illeti a beruházás magyarországi szakaszának megvalósítását, ugyanakkor stratégiai céljának tekinti a Budapest-Belgrád vasútvonal mielőbbi befejezését. Megkezdődhet a villamos energiahálózat fejlesztése uniós forrásból, és lehetőség lesz új szélerőmű parkok létesítésére is, jelentette be a pénzügyminiszter. Kármán András szerint a beruházásoknak köszönhetően tovább javul a rendszer stabilitása és biztonsága, középtávon pedig olcsóbb lesz a vállalatok számára az energia. Október végéig döntenek az új tankerületi vezetőkről, azok is pályázhatnak, akik jelenleg betöltik ezt a pozíciót. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter egy az RTL-nek adott interjúban közölte, hogy az iskolavezetők visszakapják a munkáltatói jogokat, és mint ők dönthetnek majd a tanárok kinevezéséről. A Klebelsberg központ pedig oktatás támogatási háttérintézményként működik tovább. A miniszter hozzátette, szeretnék megszüntetni a tankerületek politikai jellegét. Az idei első fél évben 4%-kal nőtt a hazai kiskereskedelmi forgalom, ez azt jelzi, hogy erősödik a gazdaság és nő a bizalom, írta a Kapitány István közösségi oldalán. A gazdaság és energetikai miniszter közölte, hogy a nem élelmiszer jellegű vásárlások jóval gyorsabban bővültek, mint az élelmiszer forgalom. Ez pedig arra utal, hogy egyre többen valósítják meg korábban elhalasztott vásárlásaikat is. Ma is a napsütésé lesz a főszerep, felhők szinten nem lesznek az égen, itt csapadék sem várható. A Dunától keletre az északi, északkeleti, nyugaton, északnyugaton pedig a déli délkeleti szelet kísérhetik élénk szélökések. Délután 30 és 36 fok között alakul a legmagasabb hőmérséklet. Holnap is marad a napos idő, de helyenként felhősebb lehet az idő. Marad a 33-38 fokos hőség, és csak elszórtan nyugaton lehet frissítő eső.
4: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
5: Oh, drága, nézd csak ezt a reklámot. Dr. Riedl,

0: naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
1: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
0: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
1: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
0: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni. Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
1: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
0: Dr. Riddle, a természetes szépség közös élménye.
2: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
3: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu
4: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu
5: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu
6: A reklám után
7: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
6: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel, itt a Lépés Rádióban.
8: Ha kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba. További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu.

0: Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió egy lépéssel közelebb hozzád.
1: Szerintünk tudod, de azért szólunk. Jelenleg a Lépés.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad! Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. A múlt

is a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.
1: Lépés Rádió. A te kedvenc felvételeid itt a Lépés Rádióban.

A múlt és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Rádió. Velünk ritmusra léphetsz.
1: Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

0: A te kedvenc felvételeid itt a Lépés Rádióban.
1: A múlt és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.

0: Frissen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Történelmi mélypontra süllyedt a magyar infláció júliusban. Több mint 300 esetben tárt fel az adóhatóság szabálytalanságot a Balatonnál, folytatódik a forró nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Történelmi mélypontra süllyedt a magyar infláció. Júliusban mindössze 1,2%-kal voltak magasabbak a fogyasztói árak, mint egy évvel korábban. Ilyen alacsony értéket legutóbb csak nem 10 éve mértek. A kedvező adat ugyan az elemzői várakozásokat is felülmúlta, a részletes statisztikák azonban jóval árnyaltabb képet mutatnak. Miközben számos alapvető élelmiszer ára jelentősen csökkent, a szolgáltatások továbbra is gyors ütemben drágulnak. Több mint 300 esetben tárt fel az adóhatóság szabálytalanságot a Balatonnál, ez a tavalyihoz képest minimális emelkedést jelent. A legtöbbször a nyugtaadást ellenőrizték, de kiemelt figyelmet kapott a szabályszerű foglalkoztatás és az online pénztárgépek használata. A szabálytalanságok többsége a nyugtaadás elmulasztásához, illetve a foglalkoztatási hiányosságokhoz kapcsolódott. Ők szankciókra számíthatnak. 2 millió forint bírságot is fizethet, aki elmulasztotta a nyugtaadást vagy az alkalmazotti bejelentést, ráadásul határozott időre üzletét is bezárhatják. Körültekintésre kérte a külföldi utazási irodával utazókat a Magyar Biztosítók Szövetsége. A napokban csődbe került bolgár utazási iroda a Robinson Tours ügye miatt. Az Európai Uniós szabályozás értelmében minden utazás szervező köteles vagyoni biztosítékkal vagy kapcsolódó biztosítási fedezettel rendelkezni arra az esetre, ha a fizetésképtelenség miatt nem tud eleget tenni vállalt kötelezettségeinek. Ha az érintett utazás szervezők székhelye nem Magyarországon van, akkor a székhely szerinti ország szabályozása eltérhet a magyar gyakorlattól, és az érintett utasoknak a külföldi biztosítónál kell érvényesíteniük a kárigényüket az ottani szabályok szerint. A mesterséges intelligenciával ért dolgozatok kiszűrése érdekében a dán tinédzsereknek mostantól szóban kell megvédeniük az otthon megért írásbeli esszéiket. Emellett az intézményeket arra fogják ösztönözni, hogy a diákok az írásbeli feladataikat ne otthon, hanem az iskolában ellenőrzött körülmények között végezzék el. A mesterséges intelligencia egyre nagyobb kihívást jelent az oktatásban világszerte. Svédországban például 2023 és 25 között 688%-kal nőtt azoknak a diákoknak a száma, akiket rajta kaptak, hogy mesterséges intelligenciát használnak olyan körülmények között, amikor nem lett volna lehetőségük erre. Az ellenséges viszonyok sokkal tisztább idegi lenyomatot hagynak az agyban, mint a harmonikus kapcsolatok, állítja egy japán kutatás. A kísérletben résztvevőknek mindössze 6 epizódot kellett megnézniük egy sorozatból a változás kimutatásához. Ma is felhőtlen vagy derült napos száraz idő lesz, a változó irányú szél mérsékelt marad. A maximum 30-36 fok között valószínű. Holnap is derült napos idő várható, északnyugaton képződhetnek gomoly felhők, arrafelé zápor, zivatar a nap második felében előfordulhat. A változó irányú szél többfelé mérsékelt marad. Reggel 12-18, a legmelegebb órákban 33-38 fok várható.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Rüdő, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, őssejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van. Az extra 15 kóddal a doktor.

0: www.riddle.hu oldalon.
1: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni. Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
0: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
1: Dr. Riddle, a természetes szépség közös élménye.
2: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
3: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
4: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
5: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
6: A reklám után
7: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
6: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.
8: A te kedvenc felvételeid itt a Lépés Rádióban.

0: is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá. Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésrádió.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

0: Hallod a hétköznapokat és változatosságra vágysz, azt nálunk megtalálod.
1: Hallgass minket bárhol és bármikor, mi mindenhol veled vagyunk.

0: kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.
1: Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. A múlt és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Yes. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.
1: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
2: Szevasztok, én Majka vagyok.
3: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
4: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
5: Sziasztok, Bogi vagyok.
6: Sziasztok, Vekonz vagyok.
7: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
8: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
1: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

A fine selection. A múlt. Ilyenek voltunk, vagyok és jók. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: frissen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Tényleg nyakunkon a klímaválság, a miniszterelnök szerint. 27-ről 5%-ra csökken a tűzifa áfája szeptember közepétől, marad a forró nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Magyar Péter szerint a hőhullám rávilágított, hogy tényleg nyakunkon a klímaválság. A miniszterelnök elmondta, hogy 865 milliárd forintos uniós energetikai forrás nyitnak meg. Jönnek majd a hálózatfejlesztési beruházások, különösen az ország északi részében. De lesz alállomásfejlesztés, és megnyitják az utat a szélenergia előtt. Átmeneti megoldásokat vizsgálnak a paksi atomerőműnél arra az esetre, ha tartóssá válna a Duna alacsony vízállása. Szeptember 15-től a jelenlegi 27-ről 5%-ra csökken a tűzifa áfája, jelentette be a kormány döntését a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a csökkentés érinti a pelletet, a brikettet és a faszenet is. A kormányfő elmondta azt is, a szociális tűzifa keret emelését is tervezik. Rekord alacsony szintre csökkent az éves infláció. Júliusban 1,2%-ra mérséklődött a pénzromlás. Az élelmiszerek ára több mint 1%-kal csökkent, a szolgáltatások ugyanakkor csaknem 5, a szeszes italok, dohányáruk pedig mintegy 3%-kal drágultak, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A háztartási energiáért 4%-kal kellett kevesebbet fizetni. A gyermekvédelmi gondoskodásban élő fiatalok ingyen juthatnak jogosítványhoz. Köböl Anita a kormány szóvivő szerint a támogatási rendszer lehetőséget ad a gyermekvédelmi gondoskodásban élő fiataloknak a társadalmi mobilitást, javítja a munkaerőpiaci esélyeiket, valamint olyan képzettség megszerzését teszi lehetővé, amely előnyt jelenthet az elhelyezkedésben. Intézménylátogatásokkal, dokumentumelemzéssel és anonim dolgozói felméréssel kezdte meg a Szociális és Családügyi Minisztérium gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkársága a gyermekvédelmi rendszer állapotának feltárását. A program része a munkatársakkal folytatott egyeztetésen túl az épületek és tárgyi körülmények megismerése, valamint az egyeztetés a helyi gyermekvédelmi jelzőrendszer szereplőivel. A felmérés második szakaszában az érintett gyermekeket és fiatalokat is bevonják. A nemzetközi konyhákat ellenőrzi a Fogyasztóvédelmi Hatóság a kormányhivatalok bevonásával. A vizsgálatok elsősorban a nemzetközi ételeket kínáló vendéglátóhelyekre vonatkoznak. Tavaly 350 girosztárosító büfében és étteremben végeztek ellenőrzéseket. Csaknem 90 esetben indítottak eljárást, a bírságok összege elérte a 17 millió forintot. Hosszabb szerelvényekkel és sűrűbben jár a H5-ös Hév a Sziget Fesztivál idején. A koncertek után 23 óra és éjjel 1 között 5 percenként közlekednek a vonatok a budapesti szakaszon. Hétfőn az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, de időnként északon és nyugaton felhők takarhatják el a napot, viszont csak nyugaton alakulhat ki elszórtan egy-egy zápor, esetleg zivatar. A Dunántúlon többfelé élénk lesz a légmozgás, országszerte kánikulával lesz részünk, a csúcshőmérséklet 33 és 38 fok között alakul. Kedden is marad a napos idő elszórtan frissítő esővel, 33-39 fokos meleggel.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriedl.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és

0: Egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Klasszika, a pihenés élménye.
1: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
2: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
3: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
4: A reklám után
5: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
4: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.

0: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
1: Hallgass te is a Lépés Rádiót.
2: Szerintünk tudod, de azért szólunk. Jelenleg a Lépés.

0: Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.
1: Lépés Rádió.
0: A múlt

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Legyen az munka, tanulás, vagy akár pihenés. Mi veled vagyunk. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.
1: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
2: Szevasztok, én Majka vagyok.
3: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
4: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
5: Sziasztok, Bogi vagyok.
6: Sziasztok, Vekonz vagyok.
7: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
8: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
1: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

0: múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá. Minden héten csütörtökön 18 órai kezdett el Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésrádió.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdett el hozza el nektek Robi.

0: Szerintünk tudod, de azért szólunk. Jelenleg a Lépés Rádiót hallgatod.
1: Hallgass minket bárhol és bármikor. Mi mindenhol veled vagyunk.

0: Tévés rádió.
1: A fel a napom szomorúság, aggódom, hogy hogyan élek. Olyan leszek, mint ők, ha elpeccel majd a keserűségem.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Lépésrádió nem az átlag médiák közé tartozik. Nálunk sérült és épp emberek együtt dolgoznak a te szórakoztatásodért. Ne feledd, Lépésrádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. A Lépésrádiót üzemelteti az Egyesület a Sérült Emberekért szervezet.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu/magyartop20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradio-ra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.
2: Lépés Rádió, a ritmus rádiója.

0: Kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy írj e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.
1: Yo.

0: frissen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Tíz éve nem látott szintre csökkent az infláció júliusban. Két részletben is automatikusan kapják az érintett családok a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást. Marad a forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. 10 éve nem látott szintre csökkent az infláció, jelentette ki a miniszterelnök a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adataira reagálva. Magyar Péter hangsúlyozta, az erősödő forintnak is köszönhetően alig 1,2%-kal nőttek tavaly júliushoz képest az árak. Hozzátette, az élelmiszerárak hosszú idő után először mérséklődtek. Két részletben és automatikusan kapják az érintett családok a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást, között a kormány szóvő. Szondi Vanda elmondta, az első részletet a családi pótlékhoz hasonlóan az államkincstár utalja még a tanév kezdet előtt. A második 50 000 forintot utalvány formájában kapják meg a családok novemberben. Még az idén ősszel megindulhat a személyszállítás a Budapest-Belgrád vasútvonalon, amennyiben a magyarországi szakaszon zajló utolsó biztonsági vizsgálatok sikeresen lezárulnak. Ezt a közlekedési és beruházási miniszter közölte, miután Szabadkán tárgyalt a szerb közlekedési miniszterrel. Vitézi Dávid hangsúlyozta, az új magyar kormány egyes kérdésekben ugyan kritikával illeti a beruházás magyarországi szakaszának megvalósítását, ugyanakkor stratégiai céljának tekinti a Budapest-Belgrád vasútvonal mielőbbi befejezését. Megkezdődhet a villamos energiahálózat fejlesztése uniós forrásból, és lehetőség lesz új szélerőmű parkok létesítésére is, jelentette be a pénzügyminiszter. Kármán András szerint a beruházásoknak köszönhetően tovább javul a rendszer stabilitása és biztonsága, középtávon pedig olcsóbb lesz a vállalatok számára az energia. Október végéig döntenek az új tankerületi vezetőkről, azok is pályázhatnak, akik jelenleg betöltik ezt a pozíciót. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter egy az RTL-nek adott interjúban közölte, hogy az iskolavezetők visszakapják a munkáltatói jogokat, és mit ők dönthetnek majd a tanárok kinevezéséről. A Klebelsberg központ pedig oktatástámogatási háttérintézményként működik tovább. A miniszter hozzátette, szeretnék megszüntetni a tankerületek politikai jellegét. Az idei első fél évben 4%-kal nőtt a hazai kiskereskedelmi forgalom, ez azt jelzi, hogy erősödik a gazdaság és nő a bizalom, írta a Kapitány István közösségi oldalán. A gazdasági és energetikai miniszter közölte, hogy a nem élelmiszer jellegű vásárlások jóval gyorsabban bővültek, mint az élelmiszerforgalom. Ez pedig arra utal, hogy egyre többen valósítják meg korábban elhalasztott vásárlásaikat is. Hétfőn az ország legnagyobb részén derült napos idő várható, északnyugaton képződhetnek gomoly felhők, illetve nyugat felül érkezhetnek fátyolfelhők. Arrafelé zápor, zivatar a nap második felében előfordulhat. A változó irányú szél mérsékelt marad, a Dunántúlon élénkülhet meg a déli szél. A napban 12-18 fok lesz, a maximum 33-38 fok között alakul.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riddle, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.

0: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
1: A reklám után
2: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
1: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel, itt a Lépés Rádió.

frissel, közelebb hozzád. Hallgass minket bárhol és bármikor, mi mindenhol veled vagyunk.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. A múlt. És a jelen kedvenc felvételei.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!
1: Gyerekek, most már ebből komolyan elegem van. Megint csak annyit mondjak, hogy Lépés Rádió, egy lépéssel.

0: Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.
1: Lépés Rádió.

Unod a hétköznapokat és változatosságra vágysz, azt nálunk megtalálod. A múlt és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá. Legyen az munka, tanulás, vagy akár pihenés. Mi veled vagyunk. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.

0: A nap 24 órájában azon dolgozunk, hogy te jól érezd magad. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.
1: Lépés Rádió. Velünk ritmusra léphetsz.

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá. Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

0: és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.
1: Ha kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

0: frissen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Megduplázza a kormány a szociális tűzifa igényelhető mennyiségét. Az akkugyárakról is tárgyal az országgyűlés, marad a forró nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Az akkugyárakról is tárgyal az országgyűlés, marad a forró nyári idő.

0: az akúgyárakról is tárgyalnának. A költségvetés módosítása is szerepel a napirendi javaslatok között, de tárgyalnak egyebek mellett a közneveléssel kapcsolatos törvények módosításáról, a rendészeti feladatellátás átszervezéséről, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal költségvetéséről, a gyógyszerek áfamentességéről is, valamint megválasztják a köztársasági elnököt is. Megkezdődött a magyar nyelv és irodalom érettségi vizsgák átalakítása. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter szerint az új nemzeti alaptanterv előkészítésével párhuzamosan a közoktatás teljes tartalmi szabályozását is megújítják. A tárca tervei szerint az új átmeneti szabályozás végleges formája ősszel kerülhet a nyilvánosság elé. A cél egy sokkal átláthatóbb és igazságosabb magyar nyelv és irodalom érettségi. Elindította a Vállalkozói Energia Összefogás elnevezésű kezdeményezését a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége. Ebben energiatakarékossági javaslatokat fogalmaz meg, összegyűjti és hetente közzéteszi a csatlakozó vállalkozások önkéntes energiatakarékossági vállalásait az Energia Összefogás Barométerben. Elindult a digitális turisztikai adatközpont fejlesztése. Ez a turisztikai szektorban működő mikro, kis és középvállalkozások digitális kompetenciáinak erősítését célozza. A projekt megközelítőleg 1,2 milliárd forint visszanemtérítendő Európai Uniós támogatásból valósul meg. Hétfőig lehet jelentkezni az Egyszülős Csillagpont fejlesztő központ harmadik szemeszterére. A kifejezetten a fogyatékossággal élő gyermekeket nevelő egyedülálló szülőket segítő program ingyenes szakmai és közösségi támogatást nyújt a családoknak. A programba olyan egyszülős családok jelentkezhetnek, akik fogyatékossággal élő gyermeket nevelnek és rendelkeznek érvényes egyszülős kártyával. A jelentkezési határidő augusztus 10-e, további információk és a jelentkezési felület az egyszülő.hu oldalon érhetők el. Hétfőn az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, de időnként északon és nyugaton felhők takarhatják el a napot, viszont csak nyugaton alakulhat ki elszórtan egy-egy zápor, esetleg zivatar. A Dunántúlon többfelé élénk lesz a légmozgás, országszerte kánikulával lesz részünk, a csúcshőmérséklet 33 és 38 fok között alakul. Kedden is marad a napos idő elszórtan frissítő esővel, 33-39 fokos meleggel.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Oh, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
9: A reklám után
10: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
9: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel, itt a Lépés Rádióban.

A fine selection. A múlt. És a jelen kedvenc felvételei.

A te kedvenc felvételeid itt a Lépés Rádióban.

0: múlt. És a jelent kedvenc felvételei.
1: Lépés Rádió, a ritmus rádiója.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.
1: Lépés Rádió. Internet Radio. Egy újabb gyöngyszem adatbázisunkból itt a Lépés Rádióban. Q Music Now. Internet Radio.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.

0: Unod a hétköznapokat és változatosságra vágysz, azt nálunk megtalálod. Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei.

0: aztán a fine selection.
1: Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: frissen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Automatikusan utalják a két részletben érkező iskolakezdési támogatást, még ősszel megindulhat a személyszállítás a Budapest-Belgrád vasútvonalon, marad a forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A két részletben érkező iskolakezdési támogatás automatikus, nem kell igényelni és nem terheli semmiféle adó. A támogatás első felét a Magyar Állam Kincstár folyósítja, még tanévkezdés előtt, pontosan ugyanúgy, ahogy a családi pótlékot. A második 50 ezer forintot novemberben utalvány formájában kapják meg az érintett családok. A 100 ezer forintos segítségre idén 400 ezer gyermek jogosult. Még az idén ősszel megindulhat a személyszállítás a Budapest-Belgrád vasútvonalon, amennyiben a magyarországi szakaszon zajló utolsó biztonsági vizsgálatok sikeresen lezárulnak. Erről tárgyalt Szabadkán-Vid-Belgrád vasútvonalon, amennyiben a magyarországi szakaszon zajló utolsó biztonsági

0: van a tavainál, sőt bizonyos helyeken a 2024-esnél is erősebb keresletnövekedés látható. Szegeden például naponta átlagosan 66%-kal többen érdeklődnek. A tartós hőség a női hormonrendszer működésére is hatással lehet, megváltoztathatja a menstruációs ciklust, illetve felerősítheti a menopauza tüneteit. Fehér Boglárka, a Semmelweis Egyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikájának szakorvosa szerint a nyári meleg éjszakák miatti alváshiány, a fizikai megerőltetés és a dehidratáció megemeli a szervezet stresszhormon szintjét, ami tovább módosítja a női hormonok működését. A panaszok mérséklésére a hűvös környezetben való pihenést, a könnyű, magas folyadéktartalmú ételek fogyasztását, valamint jól szellőző pamut vagy leruházat viselését javasolja. A mesterséges intelligenciával írt dolgozatok kiszűrése érdekében a dán tinédzsereknek mostantól szóban kell megvédeniük az otthon megírt írásbeli esszéiket. Emellett az intézményeket arra fogják ösztönözni, hogy a diákok az írásbeli feladataikat ne otthon, hanem az iskolában ellenőrzött körülmények között végezzék el. A mesterséges intelligencia egyre nagyobb kihívást jelent az oktatásban világszerte. Svédországban például 2023 és 25 között 688%-kal nőtt azoknak a diákoknak a száma, akiket rajta kaptak, hogy mesterséges intelligenciát használnak olyan körülmények között, amikor nem lett volna lehetőségük erre. Hétfőn az ország legnagyobb részén derült napos idő várható, északnyugaton képződhetnek gomoly felhők, illetve nyugat felül érkezhetnek fátyolfelhők. Arrafelé zápor, zivatar a nap második felében előfordulhat. A változó irányú szél mérsékelt marad, a Dunántúlon élénkülhet meg a déli szél. Hajnalban 12-18 fok lesz, a maximum 33-38 fok között alakul.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriedl.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
1: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu
5: A reklám után
8: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
5: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.
1: Internet Radio. Egy újabb gyöngyszem adatbázisunkból itt a Lépés Rádióban. Q Music Now. Internet Radio. Bye.

0: Sziasztok! Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.
1: Ha kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.
2: Hallgass minket bárhol és bármikor. Mi mindenhol veled vagyunk.

késsel közelebb hozzád. A nap 24 órájában azon dolgozunk, hogy te jól érezd magad.

is a jelent kedvenc felvételei. A múlt és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.
8: A múlt...

is a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Millás Rádió. A múlt és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.
1: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
2: Hallgass te is a Lépés

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.
2: Egy lépéssel közelebb hozzád!

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Automatikusan utalják a két részletben érkező iskolakezdési támogatást, még ősszel megindulhat a személyszállítás a Budapest-Belgrád vasútvonalon, marad a forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A két részletben érkező iskolakezdési támogatás automatikus, nem kell igényelni és nem terheli semmiféle adó. A támogatás első felét a Magyar Állam Kincstár folyósítja, még tanévkezdés előtt, pontosan ugyanúgy, ahogy a családi pótlékot. A második 50 ezer forintot novemberben utalvány formájában kapják meg az érintett családok. A 100 ezer forintos segítségre idén 400 ezer gyermek jogosult. Még az idén ősszel megindulhat a személyszállítás a Budapest-Belgrád vasútvonalon, amennyiben a magyarországi szakaszon zajló utolsó biztonsági vizsgálatok sikeresen lezárulnak. Erről tárgyalt Szabadkán Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerb kollégájával. Egyelőre elmaradt az albérlet piaci roham. A felsőoktatási ponthatárok kihirdetése után országosan 6%-kal nőtt a kiadó lakások iránti napi telefonos érdeklődések száma, ami alig haladja meg a tavalyi erősödést. Míg 2024-ben több mint 15%-kal nőtt a napi átlagos kereslet. Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője szerint országosan visszafogottabb a szezonkezdet, ám több nagy egyetemvárosban a tavainál, sőt bizonyos helyeken a 2024-esnél is erősebb keresletnövekedés látható. Szegeden például naponta nagy egyetemvárosban a tavainál, sőt bizonyos helyeken a 2024

0: terméklésére, a hűvös környezetben való pihenést, a könnyű, magas folyadéktartalmú ételek fogyasztását, valamint jó szellőző pamut vagy leruházat viselését javasolja. A mesterséges intelligenciával írt dolgozatok kiszűrése érdekében a dán tinédzsereknek mostantól szóban kell megvédeniük az otthon megírt írásbeli esszéiket. Emellett az intézményeket arra fogják ösztönözni, hogy a diákok az írásbeli feladataikat ne otthon, hanem az iskolában ellenőrzött körülmények között végezzék el. A mesterséges intelligencia egyre nagyobb kihívást jelent az oktatásban világszerte. Svédországban például 2023 és 25 között 688%-kal nőtt azoknak a diákoknak a száma, akiket rajta kaptak, hogy mesterséges intelligenciát használnak olyan körülmények között, amikor nem lett volna lehetőségük erre. Hétfőn az ország legnagyobb részén derült napos idő várható, északnyugaton képződhetnek gomoly felhők, illetve nyugat felül érkezhetnek fátyolfelhők. Arrafelé zápor, zivatar a nap második felében előfordulhat. A változó irányú szél mérsékelt marad, a Dunántúlon élénkülhet meg a déli szél. Hajnalban 12-18 fok lesz, a maximum 33-38 fok között alakul.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriedl.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
1: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
5: A reklám után
8: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
5: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban. A múlt

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

kerüléssel közelebb hozzád. A múlt. És a jelen kedvenc felvételei.

0: kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy írj e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre. Internet
1: Radio. Egy újabb gyöngyszem adatbázisunkból itt, a Lépés Rádióban. Q Music Now. Internet Radio.

0: Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.
1: Lépés Rádió.
0: A múlt és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: A te kedvenc felvételeid itt a Lépés Rádióban.
1: A nap 24 órájában azon dolgozunk, hogy te jól érezd magad.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá. A múlt és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdett el Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi. Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán, 14 és 16 óra között, Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: nincsen neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Automatikusan utalják a két részletben érkező iskolakezdési támogatást, még ősszel megindulhat a személyszállítás a Budapest-Belgrád vasútvonalon, marad a forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A két részletben érkező iskolakezdési támogatás automatikus, nem kell igényelni és nem terheli semmiféle adó. A támogatás első felét a Magyar Államkincstár folyósítja, még tanévkezdés előtt, pontosan ugyanúgy, ahogy a családi pótlékot. A második 50 ezer forintot novemberben utalvány formájában kapják meg az érintett családok. A 100 ezer forintos segítségre idén 400 ezer gyermek jogosult. Még az idén ősszel megindulhat a személyszállítás a Budapest-Belgrád vasútvonalon, amennyiben a magyarországi szakaszon zajló utolsó biztonsági vizsgálatok sikeresen lezárulnak. Erről tárgyalt Szabadkán Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerb kollégájával. Egyelőre elmaradt az albérlet piaci roham. A felsőoktatási ponthatárok kihirdetése után országosan 6%-kal nőtt a kiadó lakások iránti napi telefonos érdeklődések száma, ami alig haladja meg a tavalyi erősödést. Míg 2024-ben több mint 15%-kal nőtt a napi átlagos kereslet. Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője szerint országosan visszafogottabb a szezonkezdet, ám több nagy egyetemvárosban a tavainál, sőt bizonyos helyeken a 2024-esnél is erősebb kereslet növekedés látható. Szegeden például naponta átlagosan 66%-kal többen érdeklődnek. A tartós hőség a női hormonrendszer működésére is hatással lehet, megváltoztathatja a menstruációs ciklust, illetve felerősítheti a menopauza tüneteit. Fehér Boglárka, a Semmelweis Egyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikájának szakorvosa szerint a nyári meleg éjszakák miatti alváshiány, a fizikai megerőltetés és a dehidratáció megemeli a szervezet stresszhormon szintjét, ami tovább módosítja a női hormonok működését. A panaszok mérséklésére a hűvös környezetben való pihenést, a könnyű, magas folyadéktartalmú ételek fogyasztását, valamint jól szellőző pamut vagy leruházásra a hűvös környezetben való pihenést, a könnyű, magas folyadéktartalmú

0: azok a száma, akiket rajta kaptak, hogy mesterséges intelligenciát használnak olyan körülmények között, amikor nem lett volna lehetőségük erre. Hétfőn az ország legnagyobb részén derült napos idő várható, északnyugaton képződhetnek gomoly felhők, illetve nyugat felül érkezhetnek fátyolfelhők. Arrafelé zápor, zivatar a nap második felében előfordulhat. A változó irányú szél mérsékelt marad, a Dunántúlon élénkülhet meg a déli szél. A napban 12-18 fok lesz, a maximum 33-38 fok között alakul.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ó, oh, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok, hidratáló kollagén, őssejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriedl.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
1: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu
5: A reklám után
8: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
5: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.

Hallgass minket bárhol és bármikor. Mi mindenhol veled vagyunk. A múlt. És a jelen kedvenc felvételei.

0: is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.
1: Egy újabb gyöngyszem adatbázisunkból itt a Lépés Rádióban. Q Music Now. Internet Radio.

0: dolgoznak a te szórakoztatásodért. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. A Lépés Rádiót üzemelteti az Egyesület a Sérült Emberekért Szervezet.
1: Kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadó dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.
2: A múlt és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei.

0: múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.
1: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
2: Hallgass te is a Lépés Rádiót.
3: LMFAO. New album coming soon.
4: Sorry for party rocking.
3: Yeah, bitch.

0: Clouds.
1: A nap 24 órájában azon dolgozunk, hogy te jól érezd magad. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.
2: Lépés Rádió. A Ritmus Rádió.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

A Lépés Rádió nem az átlag médiák közé tartozik. Nálunk sérült és épp emberek együtt dolgoznak a te szórakoztatásodért. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. A Lépés Rádiót üzemelteti az Egyesület a Sérült Emberekért Szervezet.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Nyersen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Automatikusan utalják a két részletben érkező iskolakezdési támogatást, még ősszel megindulhat a személyszállítás a Budapest-Belgrád vasútvonalon, marad a forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A két részletben érkező iskolakezdési támogatás automatikus, nem kell igényelni és nem terheli semmiféle adó. A támogatás első felét a Magyar Állam kincstár folyósítja, még tanévkezdés előtt, pontosan ugyanúgy, ahogy a családi pótlékot. A második 50 ezer forintot novemberben utalvány formájában kapják meg az érintett családok. A 100 ezer forintos segítségre idén 400 ezer gyermek jogosult. Még az idén ősszel megindulhat a személyszállítás a Budapest-Belgrád vasútvonalon, amennyiben a magyarországi szakaszon zajló utolsó biztonsági vizsgálatok sikeresen lezárulnak. Erről tárgyalt Szabadkán Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerb kollégájával. Egyelőre elmaradt az albérlet piaci roham. A felsőoktatási ponthatárok kihirdetése után országosan 6%-kal nőtt a kiadó lakások iránti napi telefonos érdeklődések száma, ami alig haladja meg a tavalyi erősödést. Míg 2024-ben több mint 15%-kal nőtt a napi átlagos kereslet. Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője szerint országosan visszafogottabb a szezonkezdet, ám több nagy egyetemvárosban a tavainál, sőt bizonyos helyeken a 2024-esnél is erősebb kereslet növekedés látható. Szegeden például naponta átlagosan 66%-kal többen érdeklődnek. A tartós hőség a női hormonrendszer működésére is hatással lehet, megváltoztathatja a menstruációs ciklust, illetve felerősítheti a menopauza tüneteit. Fehér Boglárka, a Semmelweis Egyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikájának szakorvosa szerint a nyári meleg éjszakák miatti alváshiány, a fizikai megerőltetés és a dehidratáció megemeli a szervezet stresszhormon szintjét, ami tovább módosítja a női hormonok működését. A panaszok mérséklésére a hűvös környezetben való pihenést, a könnyű, magas folyadéktartalmú ételek fogyasztását, valamint jól szellőző pamut vagy leruházat viselését javasolja. A mesterséges intelligenciával ért dolgozatok kiszűrése érdekében a dán tinédzsereknek mostantól szóban kell megvédeniük az otthon megírt írásbeli esszéiket. Emellett az intézményeket arra fogják ösztönözni, hogy a diákok az írásbeli feladataikat ne otthon, hanem az iskolában ellenőrzött körülmények között végezzék el. A mesterséges intelligencia egyre nagyobb kihívást jelent az oktatásban világszerte. Svédországban például 2023 és 25 között 688%-kal nőtt azoknak a diákoknak a száma, akiket rajta kaptak, hogy mesterséges intelligenciát használnak olyan körülmények között, amikor nem lett százalékkal nőtt azoknak a diákoknak a száma, akiket rajta kaptak, hogy

0: Reklám. Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
1: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
0: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
1: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
0: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
1: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
0: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
2: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
3: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu
4: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu
5: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu
6: A reklám után
7: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
6: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Egy újabb gyöngyszem adatbázisunkból itt a Lépés Rádióban. Q Music
1: Now. Internet Radio. A múlt. És a jelen kedvenc felvételei.
0: Lépés Rádió, a Ritmus Rádió.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Unod a hétköznapokat és változatosságra vágysz, azt nálunk megtalálod.
1: Egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá. A múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: is a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.
1: Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: A te kedvenc felvételeid itt a Lépés Rádióban.
1: A múlt és a jelen kedvenc felvételei.

0: Unod a hétköznapokat és változatosságra vágysz, azt nálunk megtalálod.
1: Szerintünk tudod, de azért szólunk. Jelenleg a Lépés Rádiót hallgatod.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. A múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.

0: kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.
1: A nap 24 órájában azon dolgozunk,

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd!

0: Szerintünk tudod, de azért szólunk. Jelenleg a Lépés Rádiót hallgatod.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Frissen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
2: Tíz éve nem látott szintre csökkent az infláció júliusban. Két részletben is automatikusan kapják az érintett családok a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást. Marad a forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. 10 éve nem látott szintre csökkent az infláció, jelentette ki a miniszterelnök a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adataira reagálva. Magyar Péter hangsúlyozta, az erősödő forintnak is köszönhetően alig 1,2%-kal nőttek tavaly júliushoz képest az árak. Hozzátette, az élelmiszerárak hosszú idő után először mérséklődtek. Két részletben és automatikusan kapják az érintett családok a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást, közölte a kormány szóvivő. Szondi Vanda elmondta, az első részletet a családi pótlékhoz hasonlóan az államkincstár utalja még a tanév kezdet előtt. A második 50 000 forintot utalvány formájában kapják meg a családok novemberben. Még az idén ősszel megindulhat a személyszállítás a Budapest-Belgrád vasútvonalon, amennyiben a magyarországi szakaszon zajló utolsó biztonsági vizsgálatok sikeresen lezárulnak. Ezt a közlekedési és beruházási miniszter közölte, miután Szabadkán tárgyalt a szerb közlekedési miniszterrel. Vitézi Dávid hangsúlyozta, az új magyar kormány egyes kérdésekben ugyan kritikával illeti a beruházás magyarországi szakaszának megvalósítását, ugyanakkor stratégiai céljának tekinti a Budapest-Belgrád vasútvonal mielőbbi befejezését. Megkezdődhet a villamos energiahálózat fejlesztése uniós forrásból, és lehetőség lesz új szélerőmű parkok létesítésére is, jelentette be a pénzügyminiszter. Kármán András szerint a beruházásoknak köszönhetően tovább javul a rendszer stabilitása és biztonsága, középtávon pedig olcsóbb lesz a vállalatok számára az energia. Október végéig döntenek az új tankerületi vezetőkről, azok is pályázhatnak, akik jelenleg betöltik ezt a pozíciót. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter egy az RTL-nek adott interjúban közölte, hogy az iskolavezetők visszakapják a munkáltatói jogokat, és mit ők dönthetnek majd a tanárok kinevezéséről. A Klebelsberg központ pedig oktatástámogatási háttérintézményként működik tovább. A miniszter hozzátette, szeretnék megszüntetni a tankerületek politikai jellegét. Az idei első fél évben 4%-kal nőtt a hazai kiskereskedelmi forgalom. Ez azt jelzi, hogy erősödik a gazdaság és nő a bizalom, írta a Kapitány István közösségi oldalán. A gazdasági és energetikai miniszter közölte, hogy a nem élelmiszer jellegű vásárlások jóval gyorsabban bővültek, mint az élelmiszer forgalom. Ez pedig arra utal, hogy egyre többen valósítják meg korábban elhalasztott vásárlásaikat is. Hétfőn az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, de időnként északon és nyugaton felhők takarhatják el a napot, viszont csak nyugaton alakulhat ki elszórtan egy-egy zápor, esetleg zivatar. A Dunántúlon többfelé élénk lesz a légmozgás, országszerte kánikulával lesz részünk, a csúcshőmérséklet 33 és 38 fok között alakul. Kedden is marad a napos idő elszórtan frissítő esővel, 33-39 fokos meleggel.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
4: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, Natur

0: 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
1: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
0: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
1: Dr. Riddle, a természetes szépség közös élménye.
2: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
3: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
4: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
5: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
6: A reklám után
7: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
6: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.
3: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
8: A Lépés Rádióban Robival.
3: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésrádió.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

0: Legyen az munka, tanulás, vagy akár pihenés. Mi veled vagyunk. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.
1: Lépés Rádió. A Ritmus Rádió.

0: Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.
1: Lépés Rádió.
0: A múlt és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Millás Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.
1: Lépés Rádió.
0: Hallgass minket bárhol és bármikor. Mi mindenhol veled vagyunk.

0: műsor. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.
1: Lépés Rádió. Velünk ritmusra léphetsz.

0: Unod a hétköznapokat és változatosságra vágysz, azt nálunk megtalálod.
1: Lépés Rádió. Velünk ritmusra léphetsz.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Épp emberek együtt dolgoznak a te szórakoztatásodért. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. A Lépés Rádiót üzemelteti az Egyesület a Sérült Emberekért.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadó dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 óráig kezdettel hozza el nektek Robi.

0: frissen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Tíz éve nem látott szintre csökkent az infláció júliusban. Két részletben is automatikusan kapják az érintett családok a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást. Marad a forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. 10 éve nem látott szintre csökkent az infláció, jelentette ki a miniszterelnök a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adataira reagálva. Magyar Péter hangsúlyozta, az erősödő forintnak is köszönhetően alig 1,2%-kal nőttek tavaly júliushoz képest az árak. Hozzátette, az élelmiszerárak hosszú idő után először mérséklődtek. Két részletben és automatikusan kapják az érintett családok a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást, közölte a kormány szóvivő. Szondi Vanda elmondta, az első részletet a családi pótlékhoz hasonlóan az államkincstár utalja még a tanév kezdet előtt. A második 50 000 forintot utalvány formájában kapják meg a családok novemberben. Még az idén ősszel megindulhat a személyszállítás a Budapest-Belgrád vasútvonalon, amennyiben a magyarországi szakaszon zajló utolsó biztonsági vizsgálatok sikeresen lezárulnak. Ezt a közlekedési és beruházási miniszter közölte, miután Szabadkán tárgyalt a szerb közlekedési miniszterrel. Vitézi Dávid hangsúlyozta, az új magyar kormány egyes kérdésekben ugyan kritikával illeti a beruházás magyarországi szakaszának megvalósítását, ugyanakkor stratégiai céljának tekinti a Budapest-Belgrád vasútvonal mielőbbi befejezését. Megkezdődhet a villamos energiahálózat fejlesztése uniós forrásból, és lehetőség lesz új szélerőmű parkok létesítésére is, jelentette be a pénzügyminiszter. Kármán András szerint a beruházásoknak köszönhetően tovább javul a rendszer stabilitása és biztonsága, középtávon pedig olcsóbb lesz a vállalatok számára az energia. Október végéig döntenek az új tankerületi vezetőkről, azok is pályázhatnak, akik jelenleg betöltik ezt a pozíciót. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter egy az RTL-nek adott interjúban közölte, hogy az iskolavezetők visszakapják a munkáltatói jogokat, és mint ők dönthetnek majd a tanárok kinevezéséről. A Klebelsberg központ pedig oktatástámogatási háttérintézményként működik tovább. A miniszter hozzátette, szeretnék megszüntetni a tankerületek politikai jellegét. Az idei első fél évben 4%-kal nőtt a hazai kiskereskedelmi forgalom. Ez azt jelzi, hogy erősödik a gazdaság és nő a bizalom, írta a Kapitány István közösségi oldalán. A gazdasági és energetikai miniszter közölte, hogy a nem élelmiszer jellegű vásárlások jóval gyorsabban bővültek, mint az élelmiszer forgalom. Ez pedig arra utal, hogy egyre többen valósítják meg korábban elhalasztott vásárlásaikat is. Hétfőn az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, de időnként északon és nyugaton felhők takarhatják el a napot, viszont csak nyugaton alakulhat ki elszórtan egy-egy zápor, esetleg zivatar. A Dunántúlon többfelé élénk lesz a légmozgás, országszerte kánikulával lesz részünk, a csúcshőmérséklet 33 és 38 fok között alakul. Kedden is marad a napos idő elszórtan frissítő esővel, 33-39 fokos meleggel.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriedl.hu oldalon.
3: Akkor le.
4: Most 15% kedvezmény is van az extra 15

0: Hotel Villa Klasszika, a pihenés élménye.
1: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
2: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
3: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
1: A reklám után
4: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
1: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban. Hallgass minket bárhol és bármikor. Mi mindenhol veled vagyunk.

0: kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.
1: Ha unod a hétköznapokat,

a múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá. A múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad! Hallgass minket bárhol és bármikor, mi mindenhol veled vagyunk!

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá. A múlt és a jelen kedvenc felvételei.

0: Sziasztok, Lucz Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.
1: Gyerekek, most már ebből komolyan elegem van. Megint csak annyit mondjak, hogy Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.
1: Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésrádió.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Millás Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.
1: Lépés Rádió.
0: Legyen az munka, tanulás, vagy akár pihenés. Mi veled vagyunk. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.

0: A te kedvenc felvételeid itt a Lépés Rádióban.
1: Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: frissen, neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Tíz éve nem látott szintre csökkent az infláció júliusban. Két részletben is automatikusan kapják az érintett családok a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást. Marad a forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. 10 éve nem látott szintre csökkent az infláció, jelentette ki a miniszterelnök a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adataira reagálva. Magyar Péter hangsúlyozta, az erősödő forintnak is köszönhetően alig 1,2%-kal nőttek tavaly júliushoz képest az árak. Hozzátette, az élelmiszerárak hosszú idő után először mérséklődtek. Két részletben és automatikusan kapják az érintett családok a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást, közölte a kormány szóvivő. Szondi Vanda elmondta, az első részletet a családi pótlékhoz hasonlóan az államkincstár utalja még a tanév kezdet előtt. A második 50 000 forintot utalvány formájában kapják meg a családok novemberben. Még az idén ősszel megindulhat a személyszállítás a Budapest-Belgrád vasútvonalon, amennyiben a magyarországi szakaszon zajló utolsó biztonsági vizsgálatok sikeresen lezárulnak. Ezt a közlekedési és beruházási miniszter közölte, miután Szabadkán tárgyalt a szerb közlekedési miniszterrel. Vitézi Dávid hangsúlyozta, az új magyar kormány egyes kérdésekben ugyan kritikával illeti a beruházás magyarországi szakaszának megvalósítását, ugyanakkor stratégiai céljának tekinti a Budapest-Belgrád vasútvonal mielőbbi befejezését. Megkezdődhet a villamos energiahálózat fejlesztése uniós forrásból, és lehetőség lesz új szélerőmű parkok létesítésére is, jelentette be a pénzügyminiszter. Kármán András szerint a beruházásoknak köszönhetően tovább javul a rendszer stabilitása és biztonsága, középtávon pedig olcsóbb lesz a vállalatok számára az energia. Október végéig döntenek az új tankerületi vezetőkről, azok is pályázhatnak, akik jelenleg betöltik ezt a pozíciót. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter egy az RTL-nek adott interjúban közölte, hogy az iskolavezetők visszakapják a munkáltatói jogokat, ismét ők dönthetnek majd a tanárok kinevezéséről. A Klebelsberg központ pedig oktatástámogatási háttérintézményként működik tovább. A miniszter hozzátette, szeretnék megszüntetni a tankerületek politikai jellegét. Az idei első fél évben 4%-kal nőtt a hazai kiskereskedelmi forgalom. Ez azt jelzi, hogy erősödik a gazdaság és nő a bizalom, írta a Kapitány István közösségi oldalán. A gazdasági és energetikai miniszter közölte, hogy a nem élelmiszer jellegű vásárlások jóval gyorsabban bővültek, mint az élelmiszer forgalom. Ez pedig arra utal, hogy egyre többen valósítják meg korábban elhalasztott vásárlásaikat is. Hétfőn az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, de időnként északon és nyugaton felhők takarhatják el a napot, viszont csak nyugaton alakulhat ki elszórtan egy-egy zápor, esetleg zivatar. A Dunántúlon többfelé élénk lesz a légmozgás, országszerte kánikulával lesz részünk, a csúcshőmérséklet 33 és 38 fok között alakul. Kedden is marad a napos idő elszórtan frissítő esővel, 33-39 fokos meleggel.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye. Hotel Villa Classica, a pihenés élmény.

0: válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
1: A reklám után
2: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
1: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban. A múlt és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd,

0: Millás Rádió.
1: Egy lépéssel közelebb hozzád. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.
2: Hi, it's Rolling.
3: I'm sorry, Charlie Murphy. I was having too much fun.

0: múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. Minden héten csütörtökön 18 órai kezdett el Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésrádió.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdett el hozza el nektek Robi.

Szerintünk tudod, de azért szólunk. Jelenleg a Lépés Rádiót hallgatod. A múlt és a jelen kedvenc felvételei.

0: Rádiót.
1: A nap 24 órájában azon dolgozunk, hogy te jól érezd magad. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá. Ne feledd! Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá. A múlt és a jelen kedvenc felvételei.

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá. A nap 24 órájában azon dolgozunk, hogy te jól érezd magad. Lépj!

0: Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.
1: Hey, what the fuck you think a record by Pussycat Dolls featuring Busta Rhymes is gonna sound like?

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre. Ha kellő kreativitást érzel magadban és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: frissen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Történelmi mélypontra süllyedt a magyar infláció júliusban. Több mint 300 esetben tárt fel az adóhatóság szabálytalanságot a Balatonnál, folytatódik a forró nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Történelmi mélypontra süllyedt a magyar infláció. Júliusban mindössze 1,2%-kal voltak magasabbak a fogyasztói árak, mint egy évvel korábban. Ilyen alacsony értéket legutóbb csak nem 10 éve mértek. A kedvező adat ugyan az elemzői várakozásokat is felülmúlta, a részletes statisztikák azonban jóval árnyaltabb képet mutatnak. Miközben számos alapvető élelmiszer ára jelentősen csökkent, a szolgáltatások továbbra is gyors ütemben drágulnak. Több mint 300 esetben tárt fel az adóhatóság szabálytalanságot a Balatonnál, ez a tavalyihoz képest minimális emelkedést jelent. A legtöbbször a nyugtaadást ellenőrizték, de kiemelt figyelmet kapott a szabályszerű foglalkoztatás és az online pénztárgépek használata. A szabálytalanságok többsége a nyugtaadás elmulasztásához, illetve a foglalkoztatási hiányosságokhoz kapcsolódott. Ők szankciókra számíthatnak, 2 millió forint bírságot is fizethet, aki elmulasztotta a nyugtaadást vagy az alkalmazotti bejelentést, ráadásul határozott időre üzletét is bezárhatják. Körültekintésre kérte a külföldi utazási irodával utazókat a Magyar Biztosítók Szövetsége. A napokban csődbe került bolgár utazási iroda a Robinson Tours ügye miatt. Az Európai Uniós szabályozás értelmében minden utazás szervező köteles vagyoni biztosítékkal vagy kapcsolódó biztosítási fedezettel rendelkezni arra az esetre, ha a fizetésképtelenség miatt nem tud eleget tenni vállalt kötelezettségeinek. Ha az érintett utazás szervezők székhelye nem Magyarországon van, akkor a székhely szerinti ország szabályozása eltérhet a magyar gyakorlattól, és az érintett utasoknak a külföldi biztosítónál kell érvényesíteniük a kárigényüket az ottani szabályok szerint. A mesterséges intelligenciával ért dolgozatok kiszűrése érdekében a dán tinédzsereknek mostantól szóban kell megvédeniük az otthon megírt írásbeli esszéiket. Emellett az intézményeket arra fogják ösztönözni, hogy a diákok az írásbeli feladataikat ne otthon, hanem az iskolában ellenőrzött körülmények között végezzék el. A mesterséges intelligencia egyre nagyobb kihívást jelent az oktatásban világszerte. Svédországban például 2023 és 25 között 688%-kal nőtt azoknak a diákoknak a száma, akiket rajta kaptak, hogy mesterséges intelligenciát használnak olyan körülmények között, amikor nem lett volna lehetőségük erre. Az ellenséges viszonyok sokkal tisztább idegi lenyomatot hagynak az agyban, mint a harmonikus kapcsolatok, állítja egy japán kutatás. A kísérletben résztvevőknek mindössze 6 epizódot kellett megnézniük egy sorozatból a változás kimutatásához. Hétfőn az ország legnagyobb részén derült napos idő várható, északnyugaton képződhetnek gomoly felhők, illetve nyugat felül érkezhetnek fátyolfelhők. Arrafelé zápor, zivatar a nap második felében előfordulhat. A változó irányú szél mérsékelt marad, a Dunántúlon élénkülhet meg a déli szél. Hajnalban 12-18 fok lesz, a maximum 33-38 fok között alakul.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ahó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriedl.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényszer...
6: www.rekhoz.hu.

múlt. És a jelent kedvenc felvételei. Hallgass minket bárhol és bármikor, mi mindenhol veled vagyunk.

0: Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.
1: Lépés Rádió.
2: Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

Hallgass minket bárhol és bármikor. Mi mindenhol veled vagyunk. Hallgass minket bárhol és bármikor. Mi mindenhol veled vagyunk.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá. Lépés Rádió. Egy lépéssel.

0: Don't you come back no more.
1: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
2: Hallgass te is a Lépés Rádiót.
3: A múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá. A múlt.
4: Ilyenek voltunk, vagyok és jók.
3: És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

a múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.
1: Lépés Rádió.
0: Egy lépéssel közelebb hozzád.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Nyersen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Történelmi mélypontra süllyedt a magyar infláció júliusban. Több mint 300 esetben tárt fel az adóhatóság szabálytalanságot a Balatonnál, folytatódik a forró nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Történelmi mélypontra süllyedt a magyar infláció. Júliusban mindössze 1,2%-kal voltak magasabbak a fogyasztói árak, mint egy évvel korábban. Ilyen alacsony értéket legutóbb csak nem 10 éve mértek. A kedvező adat ugyan az elemzői várakozásokat is felülmúlta, a részletes statisztikák azonban jóval árnyaltabb képet mutatnak. Miközben számos alapvető élelmiszer ára jelentősen csökkent, a szolgáltatások továbbra is gyors ütemben drágulnak. Több mint 300 esetben tárt fel az adóhatóság szabálytalanságot a Balatonnál. Ez a tavalyihoz képest minimális emelkedést jelent. A legtöbbször a nyugtaadást ellenőrizték, de kiemelt figyelmet kapott a szabályszerű foglalkoztatás és az online pénztárgépek használata. A szabálytalanságok többsége a nyugtaadás elmulasztásához, illetve a foglalkoztatási hiányosságokhoz kapcsolódott. Ők szankciókra számíthatnak. 2 millió forint bírságot is fizethet, aki elmulasztotta a nyugtaadást vagy az alkalmazotti bejelentést, ráadásul határozott időre üzletét is bezárhatják. Körültekintésre kérte a külföldi utazási irodával utazókat a Magyar Biztosítók Szövetsége. A napokban csődbe került bolgár utazási iroda a Robinson Tours ügye miatt. Az Európai Uniós szabályozás értelmében minden utazás szervező köteles vagyoni biztosítékkal vagy kapcsolódó biztosítási fedezettel rendelkezni arra az esetre, ha a fizetésképtelenség miatt nem tud eleget tenni vállalt kötelezettségeinek. Ha az érintett utazás szervezők székhelye nem Magyarországon van, akkor a székhely szerinti ország szabályozása eltérhet a magyar gyakorlattól, és az érintett utasoknak a külföldi biztosítónál kell érvényesíteniük a kárigényüket az ottani szabályok szerint. A mesterséges intelligenciával ért dolgozatok kiszűrése érdekében a dán tinédzsereknek mostantól szóban kell megvédeniük az otthon megért írásbeli esszéiket. Emellett az intézményeket arra fogják ösztönözni, hogy a diákok az írásbeli feladataikat ne otthon, hanem az iskolában ellenőrzött körülmények között végezzék el. A mesterséges intelligencia egyre nagyobb kihívást jelent az oktatásban világszerte. Svédországban például 2023 és 25 között 688%-kal nőtt azoknak a diákoknak a száma, akiket rajta kaptak, hogy mesterséges intelligenciát használnak olyan körülmények között, amikor nem lett volna lehetőségük erre. Az ellenséges viszonyok sokkal tisztább idegi lenyomatot hagynak az agyban, mint a harmonikus kapcsolatok, állítja egy japán kutatás. A kísérletben résztvevőknek mindössze 6 epizódot kellett megnézniük egy sorozatból a változás kimutatásához. Hétfőn az ország legnagyobb részén derült napos idő várható, északnyugaton képződhetnek gomoly felhők, illetve nyugat felül érkezhetnek fátyolfelhők. Arrafelé zápor, zivatar a nap második felében előfordulhat. A változó irányú szél mérsékelt marad, a Dunántúlon élénkülhet meg a déli szél, hajnalban 12-18 fok lesz, a maximum 33-38 fok között alakul.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
8: A reklám után
9: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
8: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban. A múlt

0: és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.
1: A te kedvenc felvételeid itt, a Lépés Rádióban.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Legyen az munka, tanulás, vagy akár pihenés. Mi veled vagyunk. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.
1: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
2: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

0: a jelen kedvenc felvételei.
1: Ha kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá. Hallgass minket bárhol és bármikor. Mi mindenhol veled vagyunk.

0: Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!
1: Hallgass minket bárhol és bármikor, mi mindenhol veled vagyunk!

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

0: neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Történelmi mélypontra süllyedt a magyar infláció júliusban. Több mint 300 esetben tárt fel az adóhatóság szabálytalanságot a Balatonnál, folytatódik a forró nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Történelmi mélypontra süllyedt a magyar infláció. Júliusban mindössze 1,2%-kal voltak magasabbak a fogyasztói árak, mint egy évvel korábban. Ilyen alacsony értéket legutóbb csak nem 10 éve mértek. A kedvező adat ugyan az elemzői várakozásokat is felülmúlta, a részletes statisztikák azonban jóval árnyaltabb képet mutatnak. Miközben számos alapvető élelmiszer ára jelentősen csökkent, a szolgáltatások továbbra is gyors ütemben drágulnak. Több mint 300 esetben tárt fel az adóhatóság szabálytalanságot a Balatonnál. Ez a tavalyihoz képest minimális emelkedést jelent. A legtöbbször a nyugtaadást ellenőrizték, de kiemelt figyelmet kapott a szabályszerű foglalkoztatás és az online pénztárgépek használata. A szabálytalanságok többsége a nyugtaadás elmulasztásához, illetve a foglalkoztatási hiányosságokhoz kapcsolódott. Ők szankciókra számíthatnak. 2 millió forint bírsága